gép hangalapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le

falatra. Az utolsó falatra. Kattanj rá. Kattanj rá. 96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B. Pesten kívül is. BaseFM.hu. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Ismét üléseznek a honatyák, zsugorodnak az agrárgazdaságok. Toplistás bűnözőt fogtak el Újvidéken, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés mai ülése. Elindul a független közmédia testület tagjainak és elnökének megválasztásához kapcsolódó eljárás, a végső döntés holnap várható. Napirendre kerülnek a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények, valamint tárgyalják majd a házszabályi rendelkezések módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket. Megszűnik a pedagógus képzés a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ezt Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be. Most a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. Úgy fogalmazott, a többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés létrejöttét segítik, amely egyszerre épít a magyar felső oktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A központi

0: statisztikai hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
1: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelítette a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron. Jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
0: Az utószezonban is közlekedik az Adria Intercity. A megszokottnál tovább, egészen október elejéig utazhatunk rajta Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a hálókocsis járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar bűnözőt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfit már őrizetbe vették, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt keresték. Ha mindez bizonyítást nyer, akár 20 év börtönt is kaphat. A hét elején még kánikula várható, majd megérkezik a kora őszi idő. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, napos idő vár ránk, szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon. Addig akár 36 fokot is mérhetünk. Csütörtökön keleten valószínű csapadék.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
2: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
4: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

szeretek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to death.

Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a durma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Erősítik a paksi védművet, keresik a Balaton sütijét. Páratlan esemény a Hősök terén. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Ütemezetten zajlik a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Ezt Magyar Péter miniszterelnök írta az atomerőműnél végzett beavatkozásokról közösségi oldalán. Hozzátéve, a szakemberek folyamatosan töltik a medret és erősítik a védművet. Már csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek be. Hozzátette, a Duna bal partján jól halad a Dunaszent Benedek számára vállalt kikötő építése is. Én is veled táncolok, ezzel a címmel indult önkéntes felkészítő tréning egy budapesti kórházban. A hírt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A kórházi pácienseket segítő, laikusok bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze. Vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap. Mondta Rádióknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
2: Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól helyi alapanyagokból jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő.

0: eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
1: Soha nem látott és hallott esemény a Hősök terén. Debütál a Budapesti Fesztivál zenekar gyerekkórusa. Ingyenes szabadtéri koncertet tartanak szombaton. Felcsendül Schubert 8. befejezetlen szimfóniája és Prokofjev Hamupipőke szvittje is. A programon, amelyre gyerekeket is várnak, Fischer Iván vezényel. Aggasztó méretekben terjed a kór. Európában már több mint 1000-en betegedtek meg a nyugat-nílusi lázvírusa miatt. 15 országban jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Napos idő vár ránk, az ország északi, északnyugati felén több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek a legkellemesebb hétfőt, a mikrofonnál RP. Új hét, új kezdet, elindult már az iskola is, a szülők fele fellélegezhet, a másik fele pedig stresszel, uzsi pénz, szülőértekezet és mi egyéb más, na de pozitív vonal, Dash Azaria, papa,

Szeretjük az anyukákat is, méghozzá a két srác igen közelről szereti az anyukákat. Jön Pifu Marics Peti duója és a Schwindler. Huncutkodjunk egy kicsit itt ma reggel is.

0: morning. 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik egy olyan sikeres tengeren túli dal, amely 2024. március 22-én droppolt. Produceri oldalon a méltán híres Metro Boomin kapott szerepet, rapper oldalon egyébként Travis Scott, illetőleg Playboi Carti. A fogadtatása egyébként meglehetősen jól sikerült. A US Billboard Hot 100 listán a második helyen kezdett, a US Hot R&B hip-hop dalok között a Billboardon szintén a második helyen, és például Szlovákiában a 14. helyen, de Magyarországon a 40. helyen droppolt. Azóta folyamatosan sikeres, és a számok is igazolják a dalnak a minőségét. Érkezik tehát Future Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti és a Type Shit itt a 96.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Ismét üléseznek a honatyák, zsugorodnak az agrárgazdaságok. Toplistás bűnözőt fogtak el Újvidéken, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés mai ülése. Elindul a független közmédia testület tagjainak és elnökének megválasztásához kapcsolódó eljárás, a végső döntés holnap várható. Napirendre kerülnek a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények, valamint tárgyalják majd a házszabályi rendelkezések módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket. Megszűnik a pedagógus képzés a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ezt Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be. Most a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. Úgy fogalmazott, a többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés létrejöttét segítik, amely egyszerre épít a magyar felső oktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
2: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelített a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron. Jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
1: Az utószezonban is közlekedik az Adria Intercity. A megszokottnál tovább, egészen október elejéig utazhatunk rajta Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a hálókocsis járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar bűnözőt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfit már őrizetbe vették, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt keresték. Ha mindez bizonyítást nyer, akár 20 év börtönt is kaphat. A hét elején még kánikula várható, majd megérkezik a kora őszi idő. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, napos idő vár ránk, szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon. Addig akár 36 fokot is mérhetünk. Csütörtökön keleten valószínű csapadék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Hatodikba tesszük a sebváltót, megyünk tovább dinamikában egy jó hazai dallal. A német rap nagy szerelmese, és megpróbálja beültetni a hazai rap életbe. Érkezik nálunk az ifjú Belánó és a nagy sikerű Starboy. Na csumára azt a hangerőt.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: ez a mi jövőnk.
1: Pénzközlekedés.
2: Dinamikus hétfőt és kellemes hétkezdést. A mikrofonnál Erpi, már is mondom a részleteket mellé. Sávlezárásra kell készülnötök az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt. Ez ma este 8 óráig tart, utána viszont az előrejelzések alapján szabadon járható. Jön a latin vonal, Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow 3-asa és a Dembo. Itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Doja Cat finoman szóval megrakta a hype vonatot, ugyanis csak az Egyesült Államokban eddig 4-szeres platinát ért el, de ez folyamatosan növekszik. A braziloknál gyémántot, Kanadában 7-szeres platinát, és Ausztráliában is 5-szeres platinát, ami angol nyelvterület. A jelölések száma is igen hosszadalmas, de mondjuk egy párat kiemelve. Az MTV Video Music Awards legjobb videó, ez jelölés maradt, illetőleg az MTV Video Music Awards nyár dala, ez is jelölés maradt, mindemellett egyébként rengeteg jelölés behúzott sikeresen. Érkezik a szuperdal, Doja Cat, Paint the Town Red. Már is mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg. A Triton Life szakrendeléseink gyorsan elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem.
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
9: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BFM. Hírek.
10: Erősítik a paksi védművet, keresik a Balaton sütijét. Páratlan esemény a Hősök terén. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Ütemezetten zajlik a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Ezt Magyar Péter miniszterelnök írta az atomerőműnél végzett beavatkozásokról közösségi oldalán. Hozzátéve, a szakemberek folyamatosan töltik a medret és erősítik a védművet. Már csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek be. Hozzátette, a Duna bal partján jól halad a Dunaszent Benedek számára vállalt kikötő építése is. Én is veled táncolok, ezzel a címmel indult önkéntes felkészítő tréning egy budapesti kórházban. A hírt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A kórházi pácienseket segítő, laikusok bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze. Vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap. Mondta rádiónknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
11: Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól helyi anyagokból jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkák.
10: Soha nem látott és hallott esemény a Hősök terén. Debütál a budapesti fesztivál.

0: Fesztivál zenekar, gyerekkórusa. Ingyenes szabadtéri koncertet tartanak szombaton. Felcsendül Schubert 8. befejezetlen szimfóniája és Prokofjev hamupipőke szvittje is. A programon, amelyre gyerekeket is várnak, Fischer Iván vezényel. Aggasztó méretekben terjed a kór. Európában már több mint 1000-en betegedtek meg a nyugat-nílusi lázvírusa miatt. 15 országban jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. A kórokozót szúnyogok terjesztik. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Napos idő vár ránk, az ország északi, északnyugati felén több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

szuperszónikus hétfőt minden bízesnek, és kellemes tartott a hétre. A mikrofonnál Erpi, elmenjünk mélyecskébe, kicsit körbezöngítsejük a vidéket, egy év alatt több mint 18 milliós megtekintés, jön Dash és a Winnie Pooh.

0: Nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek szuper hétfőt és balesetmentes haladást egész napra. Erpi vagyok, mondom már is a részleteket mellé. Lezárásra kell készülnötök a 13. kerületben, Angyalföldön, a Katona József utcában. Ez az info jól jön, hogyha itt haladtok. Jön Moliei, Silent Eddy, Skilly Bang, Shenzhen 4-ese és a Shake It to the Max Remix, az új klubsláger. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Folyamatosan növekszik az elérése, de már jóval az 5 millió liga feletti mezőnyben focizik. 2025. szeptember 22-én látott napvilágot. Produceri oldalról Zomblész kapott kimagaslóan nagy szerepet, és direktori oldalról videóklip címkén pedig Büki Balázs érkezik nálunk. Pogány induló, vagyis Szirmai Marci, Lelkem nyugodj. Itt a 96.4 Beats FM-en, a kedvenc rádiótokban.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
3: Olcsóbb lett a sárga dinnye, fogászati munkacsoport alakul, 15 éves fiú kezdte meg az egyetemet, a mikrofonnál Gál Ildikó. Az egyik drágult, a másik olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára elég vegyesen alakult augusztus végén a tavalyihoz képest, míg a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal is többet kértek, a sárga dinnye ára csak nem 25%-kal, a krumplié 5%-kal esett. A csemegeszőlő kilónkénti ára 10, az őszi baracké 45%-kal lett kedvezőbb, a kígyó uborkáért viszont 16, a sárgarépáért pedig 20%-kal kellett többet fizetni, mint egy éve. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány. A közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáit szeretnék megoldani, mint például a pénzügyi nehézségek, a praxisok fenntartása és a fiatal fogorvosok bértámogatása. A munkában részt vesznek gyakorló fogorvosok, kamarai delegáltak, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek. 15 éves a legfiatalabb hallgatójuk, ezt a Debreceni Egyetem rektora jelentette be a tanévnyitón. Az első éveseket köszöntve hívta fel a figyelmet a soraikban ülő ifjúra, aki kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Bács Zoltán hozzátette, az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez. Kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsa Pakli néven. A 60 labból álló csomag a mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait. Tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
4: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. 6 éves kor fölött használható. Segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni.
3: Csütörtökön kezdődik a Kraft Sörfesztivál a Dürer kertben. A 4 napos eseményen csaknem 30 hazai és régiós sörfőzde, több sörszaküzlet, valamint 300 féle sör várja a látogatókat. Emellett szabadtéri zenei programot is tartanak. A hét elején még kánikula várható, majd megérkezik a kora őszi idő. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, napos idő vár ránk, szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon. Addig akár 36 fokot is mérhetünk. Csütörtökön keleten valószínű csapadék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Beats FM.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

2026-ban a latin billboard listákon az első helyet kaparintotta meg. Nagyon-nagyon népszerű, több mint 128 millióan nézték meg a YouTube-on. Érkezik egy jó dél-amerikai trió, Ryan Castro, Capo Gangsta, La Villa. Na húzzuk fel a gombot!

0: nyuga. Rosszabb, mint a nyuga. Rosszabb, mint a nyuga. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew, sose tudod, hogy ki van vele.

96.4 96.4 Beats FM. Rap, Hip-Hop, R&B.

0: Nehéz közlekedés.
1: Árpi vagyok, már is mondom az infókat, hogy mire figyeljetek a haladás során. Sávlezárásra kell készülnötök a harmadik kerületben, a Bécsi úton, a Vörösvári útnál lévő szakaszon. Ez az info jó, olyan, hogyha itt van dolgotok. Érkezik nálunk egy jó klasszik, úgyhogy kapaszkodni a kormányba és a sebváltóba. Dr. Dre, Snoop Dogg, The Next Episode, úgyhogy csumára hangerőt és W az égbe. Ezzel szágulunk tovább.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
1: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska. És jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Volkswagen.
4: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
6: Reklámot hallottak. 96.4. Bézefem. Hírek.
7: Ismét összeül az országgyűlés. Egyre kevesebb az agrárgazdaság. Toplistás bűnözőt kaptak el Újvidéken. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés mai ülése. Elindul a független közmédia testület tagjainak és elnökének megválasztásához kapcsolódó eljárás. A végső döntés holnap várható. Napirendre kerülnek a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények, valamint tárgyalják majd a házszabályi rendelkezések módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket. Megszűnik a pedagógus képzés a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ezt Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be. Most a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. Úgy fogalmazott, a többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés létrejöttét segítik, amely egyszerre épít a magyar felső oktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
8: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelített a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi búzát termesztette, közel 1 millió hektáron. Jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
7: Az utószezonban is közlekedik az Adria Intercity. A megszokottnál tovább, egészen október elejéig utazhatunk rajta Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a hálókocsis járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar bűnözőt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfit már őrizetbe vették, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt keresték. Ha mindez bizonyítást nyer, akár 20 év börtönt is kaphat. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Napos idő vár ránk, az ország északi, északnyugati felén több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bészafám, Rap, Hip Hop, R&B, a legjobb hétfőt mindenkinek. A mikrofonnál RP, magyar vonalra kanyarodunk, és bár lassan indul, azért a végére befog. A számokat nagyon hozza, nagyon-nagyon szeretitek ezt a nótáját is az előadónak. Jön Azaria, Four Moods, itt a kedvenc rádiótokban.

0: FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Nyalogatja a 7 millió 2-t egy év alatt, ha meghalok se albumon látott napvilágot, amely Vézsi albuma, és ez a dal eléggé betalálta a hallgatók között. Érkezik a Rézműves Olivérrel közös Várj meg, itt a 96.4 Vészefemen. A szövegre megéri odafigyelni, hiszen mindenki valamilyen elemet fölé.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Erősítik a vétművet Pakson, megsüthetjük a Balaton sütijét. Ilyen még nem volt a Hősök terén. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Ütemezetten zajlik a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Ezt Magyar Péter miniszterelnök írta az atomerőműnél végzett beavatkozásokról közösségi oldalán. Hozzátéve, a szakemberek folyamatosan töltik a medret és erősítik a védművet. Már csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek be. Hozzátette, a Duna bal partján jól halad a Dunaszent Benedek számára vállalt kikötő építése is. Én is veled táncolok, ezzel a címmel indult önkéntes felkészítő tréning egy budapesti kórházban. A hírt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A kórházi pácienseket segítő, laikusok bevonására törekvő civil kezdeményezés lényegét úgy foglalta össze. Vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. Újra versenybe szállhatnak a cukrászok a Balaton sütije címért. A viadalra a térség éttermei, szállodái, cukrászdái és kézműves pékségei nevezhetnek. Idén külön kategóriát hirdettek a mindenmentes desszerteknek és a cukrásztanulóknak is. A pályázatoknál a helyi alapanyagok és a fenntarthatóság egyaránt nagy hangsúlyt kap. Mondta rádióknak Prinzinger Péter, a Visit Balaton 365 ügyvezetője.
3: Nem kötelező, de azt javasoljuk a pályázóknak, hogy a helyi beszállítóktól helyi alapanyagokból jussanak hozzá a Balatonra jellemző gyümölcsökhöz, olajos magvakhoz, esetleg szőlőhöz, borhoz, és ezeket használják azért, hogy minél inkább a térségre jellemző, és a környezetet minél kevésbé terhelő eljárás eredményeként szülessenek meg pályamunkra.
2: Soha nem látott és hallott esemény a Hősök terén. Debütál a budapesti fesztiválzenekar gyerekkórusa. Ingyenes szabadtéri koncertet tartanak szombaton. Felcsendül Schubert 8. befejezetlen szimfóniája és Prokofjev hamupipőke szvittje is. A programon, amelyre gyerekeket is várnak, Fischer Iván vezényel. Aggasztó méretekben terjed a kór. Európában már több mint 1000 betegedtek meg a nyugat-nílusi lázvírusa miatt. 15 országban jelentettek fertőzéseket, a legtöbbet olasz, görög, illetve Spanyolországból. A kórokozót szúnyogok terjesztik. A hét elején még kánikula várható, majd megérkezik a kora őszi idő. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, napos idő vár ránk, szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon. Addig akár 36 fokot is mérhetünk. Csütörtökön keleten valószínű csapadék.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek a legszuperebb hétfőt és dinamikus hétkezdést. Árpi vagyok, mondom már is a részleteket hozzá. Sávlezárásra kell készülnötök Újpesten, a 4. kerületben, az István úton, illetőleg a Pozsonyi utcában, úgyhogy az újpestiek és az erre haladók hasznos, ha ennek az infónak a birtokában vannak. Jön BSV és egy jó nyári dal. Hello! Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platinál jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
4: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
5: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
6: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb Tour

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Olcsóbb lett a sárga dinnye és a krumpli. 15 éves fiú kezdte meg az egyetemet. 300 féle sör egy helyen. A mikrofonnál Gál Ildikó. Az egyik drágult, a másik olcsóbb lett. Az Agrárközgazdasági Intézet összesítése szerint a gyümölcsök és a zöldségek ára elég vegyesen alakult augusztus végén a tavalyihoz képest, míg a fővárosi nagybani piacon a görög dinnyéért akár 11%-kal is többet kértek, a sárga dinnye ára csak nem 25%-kal, a krumplié 5%-kal esett. A csemegeszőlő kilónkénti ára 10, az őszi baracké 45%-kal lett kedvezőbb, a kígyó uborkáért viszont 16, a sárgarépáért pedig 20%-kal kellett többet fizetni, mint egy éve. Fogászati munkacsoportot alakít a kormány. A közfinanszírozott fogászati alapellátás problémáit szeretnék megoldani, mint például a pénzügyi nehézségek, a praxisok fenntartása és a fiatal fogorvosok bértámogatása. A munkában részt vesznek gyakorló fogorvosok, kamarai delegáltak, valamint a finanszírozásért és az egészségpolitikáért felelős szakemberek. 15 éves a legfiatalabb hallgatójuk. Ezt a Debreceni Egyetem rektora jelentette be a tanévnyitón. Az első éveseket köszöntve hívta fel a figyelmet a soraikban ülő ifjúra, aki kivételes matematikai és fizikai tehetséget mutatva tett sikeres érettségi vizsgát. Bács Zoltán hozzátette, az ő története bizonyítja, hogy a tehetség nem igazodik a megszokott időrendhez. Kártyákkal nevelné tudatosságra az iskolásokat a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Hiánypótló beszélgetés indító kártyajátékot fejlesztettek ki Morzsa Pakli néven. A 60 lapból álló csomag a mindennapi helyzeteken keresztül tanítja meg az élelmiszerbiztonság és a pazarlásmentesség alapjait. Tudtuk meg Helik Ferenctől, a hivatal elnök helyettesétől.
2: Ez döntően gyerekeknek, fiataloknak szóló kártyajáték. 6 éves kor fölött használható. Segítjük azt, hogy a következő generáció aktívan tudjanak tudatos vásárlókká válni.
1: Csütörtökön kezdődik a Kraft Sörfesztivál a Dürer kertben. A 4 napos eseményen csaknem 30 hazai és régiós sörfőzde, több sörszaküzlet, valamint 300 féle sör várja a látogatókat. Emellett szabadtéri zenei programot is tartanak. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Napos idő vár ránk, az ország északi, északnyugati felén több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz a

0: mélyében pedig meg se kértem.
1: 96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. A következő dal elért egy dupla platinát, a US R&B Hip Hop Airplay dalok között a második helyen nyitott, úgyhogy érkezik a két kiszívott hajú szőkeség, Glorilla, Megan Thee Stallion és a penge nyelv, oda piszkálnak sokaknak. Jön a

Címének a jelentése, vedd kezedbe az irányítást, ne hagyd, hogy a külső erők szabják meg, hogy te mit érsz és hova jutsz el, dolgozz keményen, fektesd bele az erőt, ismerd meg magad és bánj magaddal tisztelettel. Jön tehát Shen Xia és a nagy sikerű Boss Up. Hallgassuk tisztelettel.

0: Még a te tempót.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass FM.
1: Bass FM.
2: Rap,
1: hip-hop,
2: R&B.
1: Pesten kívül is.
2: Bassfm.hu.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

90 DBS FM, Rap Hip Hop R&B. A következő dal egy jó klasszikushoz nyúlt vissza. A 2006-os Fergie Glamorous című dal dolgozta fel, és tette még sikeresebbé. A listákon nagyon jól nyitott, mindenhol, ahol számít, behúzta az első helyet, vagy a másodikat. Eddig elért egy ötszörös platinát, ami folyamatosan növekszik, úgyhogy az ifjú Jack Harlow jó helyre nyúlt vissza. Érkezik a 2022-ben rögzített First Class. Én már ezzel búcsúzom, holnap reggel 6-kor Tali, mindenkinek szép napot, a mikrofonnál Árpi volt.

0: itt a 96.4 Bass FM-en. Azon lemutatom a fületeknek, hogy miről van szó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
1: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Anya, megint fáj a hasam!
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
1: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
8: Ismét összeül a parlament, csökken az agrárgazdaságok száma, változás az Adria Intercity közlekedésében. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés mai ülése. Elindul a független közmédia testület tagjainak és elnökének megválasztásához kapcsolódó eljárás, a végső döntés holnap várható. Napirendre kerülnek a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények, valamint tárgyalják majd a házszabályi rendelkezések módosításához benyújtott bizottsági jelentéseket. Megszűnik a pedagógus képzés a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ezt Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be. Most a folyamat méltányos és jogszerű lebonyolításának kialakításán dolgoznak. Úgy fogalmazott, a többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés létrejöttét segítik, amely egyszerre épít a magyar felső oktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek. Egyre kevesebb agrárgazdaság működik idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint jelenleg mintegy 163 ezer gazdaság van, 17%-kal kevesebb, mint 3 évvel ezelőtt. Az Agrárium 2026 felmérés részleteiről Tóth Péter főosztályvezetőt kérdeztük.
9: Kicsit messzebbre tekintünk vissza, akkor a csökkenés az elmúlt 10 év alatt 41%-os. 2026-ban a mezőgazdasági területeknek az átlagos nagysága megközelített a 33 hektárt. A legnagyobb területen 2026-ban őszi gúzát termesztette, közel 1 millió hektáron. Jelentősen nőtt a napraforgónak a szerepe, ugyanakkor a kukorica területének a visszaszorulása az folytatódott.
8: Az utószezonban is közlekedik az Adria Intercity. A megszokottnál tovább, egészen október elejéig utazhatunk rajta Budapest és Split között. A MÁV csoport tájékoztatása szerint idén a hálókocsis járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett. Nemzetközi körözés alatt álló magyar bűnözőt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfit már őrizetbe vették, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt keresték. Ha mindez bizonyítást nyer, akár 20 év börtönt is kaphat. Kellemes, derűs időnk van, néha egy-egy felhő megjelenik az égen, csapadék nem várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, 28 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Holnap is friss lesz a reggel, 7 és 18 fok közé hűl le a levegő. Napos idő vár ránk, az ország északi, északnyugati felén több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán érkezik egy hideg front, ami véget vet a késő nyári időnek. Záporok, zivatarok délután lephetnek meg bennünket, főleg a Dunántúlon.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, na hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és annyira durva kimondani, hogy ez már a második szeptemberi hétkezdésünk, de legalább együtt itt a Bészen, Future-rel és Drake-kel is, szóval Life is Good, gyertek minél többen.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual, niggas swear they passed us, they doing too much, haven't done my taxes, I'm too turned.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Talán nektek is megvan a társaságban az a karakter, aki amikor belép a szobába, akkor mindenki más, aki eddig ott csücsült, statisztává válik. Erről szól Judo és Desdala, itt a Diva.
2: Meló van, meló.

0: tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: 0620-96-4-99-99, erre a számra tudtok üziket dobni, mi pedig folytatjuk a következő órában, és hozzuk a szeptemberi munkakedvet. Ha pedig lazultok, akkor jó dolgotok van, a Bass-tel együtt pedig duplán, itt lesz Tyler és a Push to Start.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód. Talk show. Zene. Közélet. Még több izgalom. Még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
1: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
4: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen,

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, jön a Follow the Flow feldolgozhatatlan című alkotása, az anyám mondta, mert amikor ez a szitu, akkor általában az ellentétjéből hozzuk meg a jellemzően idézőjeles legjobb döntéseinket. Itt a kedvenc rádiótokban érkezik a családi himnusz a Follow the Flow-tól. Nem akar.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 96.1 Bassa FM, Repével Pár MB, amikor már ezt a bizonyos gyertyát nem is a kettő, hanem inkább a három végéről égeted, mert úgy flasheled a dolgokat. Okay, akkor vágóron a valóság, Tideni dalában, itt a Bassan a Rockstar.
1: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek, hoppá, ő már éjjel felejt.

96.1 Bass FM repében per MB, Kendrick Lamar nem szerénykedni érkezik, sőt, pont az ellenkezője. A Dark Tripében a Leonardo da Vinci féle utolsó vacsora ikonikus jelenetét gondolja újra, és még Grammy díjat is nyert. Szóval a dal nagyjából annyit jelent, hogy maradj szerény, de közben azért mindenki tudja, hogy mégsem így van itt a hámba.

FM 96.4 Beast FM.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: 96.4 Pulse FM, Revival per MB. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek hogyan sikerült közületek visszarázódni itt az őszi menetrendbe, akár az iskolába, akár a melóba. Dobjatok ilyen üziket is Viberen, én pedig jövök a következő óra legelejére a VZ-vel és Rézműves dalával, ez a Várj meg!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Pulse FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turné

0: Látogatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
0: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BSFM, Revive PRMB, tudjátok, vannak azok a Magdi anyusos Én megmondtam történetek, és azt figyeltem meg, hogy ezek egyébként csak a pillanat erejében hatnak, utána pedig elszállnak. De Tiden írt erről egy dalt, szóval jöjjön az

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik egy nem túl hivatalos tárgyalás Central C-től és Lil Baby-től, akik minden esetre pénzkötegekkel érkeztek egymáshoz. Gondolom, hogy egy átlagos hétfőn nálatok is pont így néz ki a munkahelyeteken. Ez a Band for Band.

96.1 Bassz FM, Rap Hip Hop R&B, Post Malone dalának az érdekessége, hogy több hangszeren is játszik benne, miközben a refrénben konkrétan egyetlen egy szóval elintézi a sztorit.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Tuti hír a következő órára, hogy itt lesznek nálunk a legjobb BSFM zenék, Dash Young Fly, az és a Buck Buck.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első. ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
5: Csillagom!

0: Gomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!

0: hátba.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B helyszínekről ritkán mesél az ember, mert valahogy az annyira gyerekkori élmény, hogy nehezen is tudná átadni, hogy igen, ott az a spot, ott sírtam, ott nevettem, de most minket ebbe a belső körbe bevett Doja Cat az Agora Hills miatt.

0: tamo oyeke chelo oyeke chowo oyeke oyeke oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, understand?
2: 96.1 Bész FM, revíve per MB. Manuelnek szerintem van egy különleges képessége, hogy úgy tud elmesélni teljes érzelmi káoszt, hogy már a második refrént te is énekled vele. Itt a 4 jó.

9.6 BSFM, Revival per MB, hát akkor miért csaphatnánk ki az érzelmi piknikünket így hétfőn, meséljetek, mizu veletek, dobjátok át Viberen, Azaria és Dash pedig ennek terít meg a réttel.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Anya, megint fáj a hasam!
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
5: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

94 BSFM, Red Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörögjön a Diaz Menta legfrissebb dropja, ez a méreg a BSFM.

24 BFM, rap, hip-hop, R&B. Juiceworld-del megyünk tovább, aki a zene minden oldalát meg szerette volna ismerni. Már fiatal korában zongorázott, később gitározni és dobolni is tanult, illetve ő írta a saját zenéit. Törögjön az emlékére a Lucid Dreams a 96.4-en.

24 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Wiz Khalifa mindig is a fit előadó művészek közé tartozott. Holnap fogja ünnepelni a 39. születésnapját, a hétvégén pedig úgy készült rá, hogy lefutott egy kisebb maratont. Pörögjön tőle a Vidon Boys, a 96.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Ez pedig a Winnie Pooh, amit a bulikban is sokszor kértek. Érkezik hozzánk Dash a 96.4-en.

Mindenki néz, néz, néz. 96.4 Peace FM. Rock.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.8 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, 50 Cent és Nate Dogg közösének, 21 Questionsnek van egy kis szólós hangzása, mert Barry White, It's Only Love Doing Its Thing című dala illette. Mutatom is a 96.4-en.

0: a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal. 96.4. Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Laurának pörög a Shake It to the Max. Érkezik Molly, Silent Eddie, Skilly Bang és Shinsea. Itt a 96.4-en.

Hallgasd online is bsfm.hu. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Októberben indul majd Tyla első világkörüli turnéja, amin már is 34 állomás lesz. Sok országban, menőhelyeken fog fellépni, de egyelőre úgy néz ki, hogy kis hazánkban nem látogat majd el. Pörögjön tőle a Water a 96.4-en.

0: Nézi, szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő beateket hozok, mint például Glorillától a Jegló. Itt a 96.4.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Megkérdezték Travis Scottot arról, hogy miért néz mindig lefelé a fényképeken. Azt válaszolta, hogy nem annyira fotózkodós típus, ez így komfortosabb neki. Pörögjön tőle a Highest in the Room a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Tamás írta meg nekünk, hogy a 12. kerületben beállt a Márvány utca, úgyhogy ha teltitek, kerüljétek el. Köszönjük szépen az infót, cserébe küldöm neked a BSV-től a Mokambó Genget. Itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a bassfm.hu-n, hogy ne maradjatok le az olyan csípőtekerő zenékről sem, mint a La Villa. Érkezik Ryan Castro, Kapó és Gangsta a 96.4-en.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is folytatjuk. Érkezik hozzánk egy fiatal, rekordokat döntögető hölgy, aki nem más, mint Tyla. Ez lesz tőle a Push to Start a 96.4-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Autódarú, Kósvéber!
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
5: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
6: Nem látod a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem.
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
9: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: Közlekedés.
3: 96.4 FM, Rap Hip Hop, R&B. A 8. kerületben erős a forgalom az Üllői úton, az Iparművészeti Múzeum környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más úton alatt. A Diaz-Mentától pörög a méreg, a Bissen.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

de bárcsak. Vidéki a csajszín,

nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem.

0: Cimbim. Ja, az nem, az nem, az,
1: az New School.
2: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
3: Én Bride Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de ahogy hatott itt az óra, elköszönök, mert Revolution beköszön. Pifó és Marics Peti közösével a Schwindlerrel indít majd, itt a 96.4-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem.
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
2: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán. SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
8: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
9: Reklámot hallottak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ladies and gentlemen!

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Pifo és Marics Peti Svindler című dala után pedig Kidding-kel indulunk, ez pedig Dead Wrong című slágere.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy Mesterhármassal. Jön Dash, Youngfly és Azaria egy dalon belül, ez pedig Tip Tip című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

24. BSFM. Rap, hip hop. R&B. It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

0: 94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Will.i.am és Tabu az egykori Black Eyed Peas tagok, East LA című dala után pedig pörgünk is tovább, most már magyar vizeken. Érkezik a folytatásban Belánó, tőle is szóljon Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban a Beast FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. 2012-t írtunk, amikor is felcsendültek a következő sorok és dallamok, amivel tovább fogunk menni, szerintem mindenki ismeri. Jön Majka Curtis és BLR, ez pedig a Belehalok itt a Bass FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok már, és gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, már mutatom is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
2: Anya, megint fáj a hasam.
3: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
4: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
5: ASAP Rocky a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
6: Nem látod a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem.
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá a Katona József utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel. Tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM rap? Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, The Weeknd Playboy Carti Timeless című dala után, most már a magyar vizeken. Érkezik az ifjú tehetség, Morionesz, aki nagyon jól tudja, hogy mindennek ára van, és ezt meg is fogalmazta, sőt, dalba is öntötte. Jön ez az ára című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BSFM-en, ezzel megyünk tovább.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bryson Tiller, Whatever She Wants című dala után Jay-Z-vel és Kanye West-tel megyünk tovább, és közös munkásságuknak az egyik talán legütősebb dalával jön a Niggas in Paris. Itt a kedvenc rádiótokban, a BSFM-en, na gyerünk!

0: és J. Cole, ez pedig All My Life című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, ne gyerünk!
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. Tédenivel és Takács Gergővel megyünk tovább, és tőlük is az Életem című közös dalukkal, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en. Mondta!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Jude Law-val és Lil Frakkal, és közös dalukkal, aminek a címe Lej. Egy egész életen át hajtjuk azt a pénzt, de vajon minek is? Na mindjárt kiderül, hogy pontosan miért.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz.

96.1 BSFM, Refifa Power NBA Revolution vagyok. Isten nyugosztalja DMX-et, utána pedig gurulunk is tovább Brunoval és Spackkal és Valmárékkal, ez pedig Baby című dalok itt a BSFM-en.

0: R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ez a 96.4 Base FM.
2: Base FM.
3: There's a backstage, sober folk shack, kicsi csíkok.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper feldolgozással. Blue Country eredeti slágerét a Hidomab Style dolgozta fel a gyönyörű Shensia, és megalkotta a következő dalát, aminek a címe Bossap. Figyeljetek csak, ezzel megyünk már is tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: Uyeke, dama, uyeke, jello, uyeke.
1: BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Burna Boy, City Boys című dala után gurulunk is tovább egy másik B-betűs előadóval, de most már kicsiny hazánkból. Érkezik az ifjú titán Belánó, tőle is Starboy című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 964 BSFM-en.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Jude Law Sötét című dala után pedig jó kis fenékrázós dallal megyünk tovább. Érkezik Bad Bunny és Drake, ez pedig Mia című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a 96 Bass FM-en.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Zero Mar Revolution munkatára Sub Bass Monster Nincs Nő Nincs Írás című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM-en.

0: Nézi, szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
2: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy nagyon szuper magyar dallal, érkezik az ifjú tehetség Manuel, tőle is szóljon Need You című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en, már mutatom is, mivel megyünk tovább.
3: I need you right now.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citrom meg, gang!
2: Bro, vágod!
3: Ez a 96.4
2: Beast FM. Rap,
3: hip-hop.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Szóval még érdekel a sztori? Akkor figyelj, yeah.

0: Hagyjad már azt az alit, úgy is eltűnik a sülyeztőbe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszarom.
1: 96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B.

Base FM 96.4 Base FM. You know what's up, buddy?

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4. Yeah. Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 okay. Beast FM.
2: Okay, rendben.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak ez dogfight. Minek ez a sok hype, tudod magad ellen küzdesz, ez boss fight.